Kanadara, zemin to keja chenshu ki tangui kaji yuba ma se. Tadong, se kolye tsabzui rinxin ki riki soja kaji ki.